hogy megborul sinóhig Emmanuel, mit a mennyit ikka vér. Harmasztus, hogy megjössi okkamin Emmanuel, unigatt